0: hozta Szentlátó hozzám, hogy Isten pánnám csak szemet a szemre, éli tudná eljelentkezően felelős fej, szoszta megszületszik privát.
1: Kérjük privát és jöntvára, szeresít mazári Szentlíz.
2: Egy tanítás!
0: Hálóhálló!